Ni. Tallet ni. Syttifire. Syv fire. Sytten. En. Syv. Sekstifem. Seks fem. Åttini. Åtte ni.